90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Blink on the thing, them call the broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come see.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem vörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: téma.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Sok szakdolgozó hiányzik az egészségügyből az új miniszter szerint. Elszabadult tigris lőttek ki Lipcse közelében, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárcavezető szerint a szakember hiány miatt

0: mocsolást követően, ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csaknem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet, odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Június közepéig várják a Deák Dénes ösztöndíj pályázatait. A város is futott a futókörök napján. Élénk széllel, de száraz idővel kezdődik a hét. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Június közepéig várják a pályázatokat a Deák Dénes ösztöndíjra. A Deák Dénes Alapítvány idén is lehetőséget kínál művészettörténészeknek, várostörténettel foglalkozó szakembereknek, néprajzkutatóknak, valamint doktori hallgatóknak kutató munkájuk támogatására. Olvasható a város weboldalán. A jelentkezéshez részletes kutatási tervet, szakmai önéletrajzot és ajánlást kell benyújtani. Az értékelés során előnyt jelenthetnek a Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes gyűjteményhez kapcsolódó témák. A nyertesek pénzbeli támogatást kapnak, valamint egy fővárosi lakás használatára is jogosultak lesznek egy éven át. Elsősegélynyújtási előadással várják a családokat Székesfehérváron. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda interaktív programját május 19-én tartják, ahol a résztvevők a gyermekek újraélesztéséről, valamint a leggyakoribb sérülések ellátásáról is hasznos ismereteket szeretnek.

0: ketté. Egész nap futók, családok és sportegyesületek rótták a köröket. A cél a közösségi sportolás, az egészséges életmód és a mozgás örömének népszerűsítése volt. A futókörök napját a Szabadidősport esemény szervezők országos szövetsége 6. alkalommal hívta életre. Idén 25 település kapcsolódott be az országos sorozatba. Meséskertek születtek az Icsi-ligetben. 20 székesfehérvári óvoda vett részt a 7. Mesés kiskertek kertépítő versenyen. A gyerekek kedvenc jeleneteiket formálták meg növényekkel és kerti elemekkel. A rendezvény célja, hogy a kicsik közelebb kerüljenek a természethez és a növények gondozásához. A szakmai zsűri döntése alapján a felsővárosi óvoda szárazréti tagovodájának Holle anyu alkotása nyert. Második lett az Árpádúti óvoda gomba alatt mese jelenete, harmadik pedig az Árpád úti óvoda vízivárosi tagóvodájának világkertészei munkája, írja a város portálja. Külön díjat kapott a hosszú sétatéri a gyöngyvirág, valamint a kicsi kincsem óvoda egy-egy alkotása. A meséskertek május 31-ig láthatók az Icsi-ligetben. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdcsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 óra után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta a rádiónknak Fugter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
1: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
0: Májusban garantált tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállításon. A székesfehérvári Szent István Király Múzeum keddi napokon szervez vezetett programokat a Totus Tuus teljesen a tiéd című tárlaton, amely a rendház épületében látható, közölte a város weboldala. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János Pál pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, miseruhákat, valamint a pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátó központ mellett csütörtökön a piac téri gyorsétteremben is várják az önkénteseket. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Véradáshoz betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testcsúly, valamint személyigazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Több 10 000 növény kerül a napokban a fehérvári otthonokba. A Városgondnokság május 20-áig osztja ki a virágos Székesfehérvár programban igényelt egynyári virágokat és muskátlikat. Atta hírül a város portálja. Az idei felhívásra csaknem 4 000 jelentkeztek. A kezdeményezés keretében nem csak virágcsomagokat lehetett kérni, hanem komposztkerteket, esővízgyűjtőket, valamint madár- és denevérudukat is. A legtöbben ezúttal is a növények mellett döntöttek. Cserpalkovics András polgármester szerint a program nem csak a város építését szolgálja, hanem a közösségek összefogását is erősíti, különösen a nyári, száraz időszak előtt. Sokan félnek a tűrős darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre. Ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsák a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek fel.
2: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikcakos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tűrős darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító fajok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak is, tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
0: Vágányzár miatt több vonat menetrendje is módosul a Budapest-Székesfehérvár vonalon. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák május 19-én, 21-én, 26-án, 27-én és 28-án érintik a közlekedést. A MÁV tájékoztatása szerint ezeken a napokon

0: egyes járatok eltérő rendszerint közlekednek. A G43-as vonatok Budapest Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek, az E30-a zónázó Martonvásári járatok pedig nem közlekednek. Az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendet. Városszerte megújulnak a régi buszvárok. Székesfehérvár több pontján megkezdődött az elavult utasvárok cseréje, valamint az új elemek kihelyezése. A munkák ütemezette haladnak, ezért egyes megállókban ideiglenesen elbontották a korábbi építményeket, tudatta az FMC. Van, ahol a peron részleges átépítésére vagy bővítésére is szükség van, így a kivitelezés akár két hétig is eltarthat. A fejlesztés nyár végéig folytatódik, hetente várhatóan 10 helyszínt érint. A munkák lezárása után minden érintett megállóba korszerű utasváró kerül. Több online csalás miatt indult rendőrségi eljárás az elmúlt időszakban Fehérvár megyében. A tettesek ismert szolgáltatók internetes piacterek és pénzügyi cégek nevével visszaélve próbáltak banki adatokat megszerezni. Volt, akit egy meghirdetett mobiltelefon kapcsán kerestek meg, majd bankkártya adatokat, PIN-kódot és számlaegyeleget kértek tőle. Az adatok megadása után közel 500 000 forint tűnt el a számlájáról, de telefonos megkereséssel is rávettek valakit arra, hogy távol hozzáférést adjon netbankjához. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán arra figyelmeztet, hogy senki ne adjon meg banki belépési adatokat idegeneknek, ne kattintson gyanús linkekre, és ne telepítsen távoli elérést biztosító programot ismeretlen kérésére. Hétfőn többnyire derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. 17 fok körül alakul a hőmérséklet. A folytatásban marad a száraz, napos idő, fokozatosan erősödő nappali felmelegedéssel. Csütörtöktől szombatig főként délelőttönként sok napsütésre kell számítani. Az értékek az átlag közelében maradnak, így nyugodt, kellemes tavaszi napok jönnek térségünkbe. A hét második felében is kedvező marad az idő.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok! Az év 138. napján, május 18. hétfő, Alexandrák, Erikek, ők a névnaposok. Sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levanta vagyok, Nelly Furtado, a Krisztál, aztán Maxi Priest. A következő percek kínálata hívható, SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 18-án hétfőn. Ma van a Múzeumok világnapja. A célja, hogy felhívja a figyelmet a múzeumok társadalmi szerepére, kulturális örökségünkre és a múzeumi szakmára. És jön egy újabb, hát ha nem is muzális darab, de mindenképpen a 90-es és 2000-es évek egyik felejthetetlen sláger, a 4 Minutes Justin Timberlake-től, Madonnától és Timbaland-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Az ország keleti felén még lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon a nap is kisüthet már, de estétől délnyugat-nyugat felől újabb zivatargóc érkezik. A maximum 18-23 fok között alakul, de a pünkösdi hosszú hétvégén már 27-28 fokokat is látok az előrejelzésben. Még több friss info a hírekben, fél hét után pedig a Gorillaz folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Június közepéig várják a Deák Dénes ösztöndíj pályázatait. 20 óvoda kertészkedett az Icsi ligetben. Hasznosak és ártalmatlanok a tőrős darazsak. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Június közepéig várják a pályázatokat a Deák Dénes ösztöndíjra. A Deák Dénes Alapítvány idén is lehetőséget kínál művészettörténészeknek, várostörténettel foglalkozó szakembereknek, néprajzkutatóknak, valamint doktori hallgatóknak kutató munkájuk támogatására. Olvasható a város weboldalán. A jelentkezéshez részletes kutatási tervet, szakmai önéletrajzot és ajánlást kell benyújtani. Az értékelés során előnyt jelenthetnek a Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes gyűjteményhez kapcsolódó témák. A nyertesek pénzbeli támogatást kapnak, valamint egy fővárosi lakás használatára is jogosultak lesznek egy éven át. Meséskertek születtek az Icsi ligetben. 20 székesfehérvári óvoda vett részt a 7. Mesés kiskertek kertépítő versenyen. A gyerekek kedvenc jeleneteiket formálták meg növényekkel és kerti elemekkel. A rendezvény célja, hogy a kicsik közelebb kerüljenek a természethez és a növények gondozásához. A szakmai zsűri döntése alapján a felsővárosi óvoda szárazréti tagóvodájának Holle anyu alkotása nyert. Második lett az Árpádúti óvoda gomba alatt mese jelenete, harmadik pedig az Árpádúti óvoda vízivárosi tagóvodájának világkertészei munkája, írja a város portálja. Külön díjat kapott a Hosszú sétatéri a gyöngyvirág, valamint a Kicsi kincsem óvoda egy-egy alkotása. A meséskertek május 31-ig láthatók az Icsi ligetben. Sokan félnek a tőrős darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre. Ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsák a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek fel.
2: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikcakos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító fajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
1: Hétfőn többnyire derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. 17 fok körül alakul a hőmérséklet. A folytatásban marad a száraz, napos idő, fokozatosan erősödő nappali felmelegedéssel. Csütörtöktől szombatig főként délelőttönként sok napsütésre kell számítani. Az értékek az átlag közelében maradnak, így nyugodt, kellemes tavaszi napok jönnek térségünkbe. A hét második felében is kedvező marad az idő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. It's there.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet. A Dunántúlon már pár órás napsütéssel indul a hét, míg keleten még lehet egy-egy zápor zivatar. Estétől viszont nyugat felől újabb zivatargúc érkezik. 16-21, holnap 18-23, szerdán már 19-25 fok lesz. A következő napokban is számítani kell még záporokra, zivatarokra. A pünkösdi hosszú hétvégére viszont egészen 27-28 fok környékére melegszik az időjárás. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Kanye West-től, a Stronger a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra, ideje meghallgatni a legfrissebb híreket. Hét után pedig folytatjuk majd többek között Desirével. És Rúzsa Magdival is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A város is futott a futókörök napján. Május 20-áig zajlik a virágos Székesfehérvár kiosztása. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Több tízezer növény kerül a napokban a fehérvári otthonokba. A Városgondnokság május 20-áig osztja ki a virágos Székesfehérvár programban igényelt nyári virágokat és muskátlikat. Atta hírül a város portálja. Az idei felhívásra csaknem 4000-re jelentkeztek. A kezdeményezés keresztül

0: pincé. Egész nap futók, családok és sportegyesületek rótták a köröket. A cél a közösségi sportolás, az egészséges életmód és a mozgás örömének népszerűsítése volt. A futókörök napját a Szabadidősport esemény szervezők országos szövetsége 6. alkalommal hívta életre. Idén 25 település kapcsolódott be az országos sorozatba. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdcsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 óra után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta a rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
1: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert az együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
0: Híreink végén már is következik, hogyan alakul a mai és a következő napok időjárása. Hétfőn többnyire derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. 17 fok körül alakul a hőmérséklet. A folytatásban marad a száraz, napos idő, fokozatosan erősödő nappali felmelegedéssel. Csütörtöktől szombatig főként délelőttönként sok napsütésre kell számítani. Az értékek az átlag közelében maradnak, így nyugodt, kellemes tavaszi napok jönnek térségünkbe. A hét második felében is kedvező marad az idő.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra után pár perccel az új hét első reggelén, május 18-án hétfőn, Maxim Levente vagyok. Sok boldogságot az Alexandráknak és az Erikeknek. Ha névnapos, szülinapos ismerős van, lehet dobni egy üzenetet, egy köszöntőt a 0620 55 55 155-re. Én pedig közben indítom a No Doubt dalával az órát. It's my life!
2: Best

Best FM, a legjobb zenéjék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a nap és a hét, és a 90-es évek elején még nem nagyon használtuk azt, aminek ma a múzeumok mellett a világnapját ünnepeljük, az internetet. És akármilyen hihetetlen, de megvoltunk nélküle, aztán nyilván amikor már az életünk része lett, akkor sokkal kényelmesebbé tette azt például. És ugye a zenére is hatással volt, már nem csak CD-n, vagy nagylemezen, kazettán, nehogy Isten, lehetett meghallgatni kedvenc zenekarunk dalait, hanem az interneten is. Jöjjön most az egyik személyes kedvencem is, a Jamiroquai és Little L című daluk, itt a Besten. Jó reggelt!

Best FM a legjobb zenék. A pünkösdi hosszú hétvégén már 27-28 fok, kellemes nyárias idő lesz. Addig viszont még lehetnek záporok, zivatarok, így ma is a maximum 18-21 fok körül alakul. Részletek a hírek végén, aztán az N-Vogue jön a Salt-n-Pepával. What a man!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A héten is várják a véradókat. Keddenként tárlatvezetések vannak a Totus Tus kiállításon. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátó központ mellett csütörtökön a piac téri gyorsétteremben is várják az önkénteseket. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Véradáshoz betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyigazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Májusban garantált tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállításon. A székesfehérvári Szent István Király Múzeum keddi napokon szervez vezetett programokat a Totus Tus teljesen a tiéd című tárlaton, amely a rendház épületében látható, közölte a város weboldala. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János Pál pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, miseruhákat, valamint a pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Mi is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsolja, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki, felszíni, vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn többnyire derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. 17 fok körül alakul a hőmérséklet. A folytatásban marad a száraz, napos idő, fokozatosan erősödő nappali felmelegedéssel. Csütörtöktől szombatig főként délelőttönként sok napsütésre kell számítani. Az értékek az átlag közelében maradnak, így nyugodt, kellemes tavaszi napok jönnek térségünkbe. A hét második felében is kedvező marad az idő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 18-án hétfőn Alexandra Erik napja van. Nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van a múzeumok világnapja. Igen, a múzeumokban általában csöndbe kell lenni. És ma van az internet világnapja is. 1967-ben a mai napon született Heinz Harald Frentzen, német autóversenyző, korábbi Forma 1-es pilóta. 1956-ban ezen a napon született Jim Mogini, gitáros, billentyűs dalszerző, a Midnight Oil alapító tagja. 1969. május 18. megszületett Martika, amerikai énekes, dalszerző, színésznő, legnagyobb slágere a Toy Soldiers 1989-ben 2 hétig vezette az amerikai slágerlistát. Heart, 1962-ben a mai napon született Sandra, német popénekesnő. 1957. május 18 megszületett a román származású, de Németországban alkotó Mihály Krecu, az Enigma projekt mögött álló zeneszerző, producer, több mint 100 millió eladott lemezzel. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Többek között attól a Shakirától, aki nem csak az idei foci VB hivatalos himnuszát jegyzi, de fellép, idén először lesz majd a szünetben ugyanúgy, mint az NFL-ben halftime show, szóval fellép a foci döntő szünetében is Madonnával és a K-pop szupercsapattal, a BTS-sel. A következő órában Beyoncé mellett halljuk Beautiful Liar, és itt lesz a Compact Disco is. Baleset van, várom az infót. Szusszanásnyi szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrien, első emelet és pakolgép. Pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Kapcsolódj ki, találkozzunk Siófokon. Részletek Siófok1 Facebook oldal és siófok.hu.
4: Fezen, Székesfehérváron,
5: július 19-21,
4: Azaria, Jude Law, Halott pénz
5: és sokan mások.
4: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
5: Jegyek
4: fezenfesztivál.hu.
6: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
7: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
6: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
8: Túl nagy a kert vagy a telek? Van, ahol már szintet kell lépni. Fűnyíró traktorok az emaki.hu-n. Több éves tapasztalattal, széles választékkal, különböző igényekre szabva, hogy gyorsabban és kényelmesebben végezz a munkával. Nézz körül most www.emaki.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérváron az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Június közepéig várják a Deák Dénes ösztöndíj pályázatait. 20 óvoda kertészkedett az Icsi ligetben. Hasznosak és ártalmatlanok a tűrős darazsak. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Június közepéig várják a pályázatokat a Deák Dénes ösztöndíjra. A Deák Dénes Alapítvány idén is lehetőséget kínál művészettörténészeknek, várostörténettel foglalkozó szakembereknek, néprajzkutatóknak, valamint doktori hallgatóknak kutató munkájuk támogatására.

0: szakmai zsűri döntése alapján a felsővárosi óvoda szárazréti tagóvodájának Holle anyu alkotása nyert. Második lett az Árpádúti óvoda Gomba alatt mese jelenete, harmadik pedig az Árpádúti óvoda vízivárosi tagóvodájának Világkertészei munkája, írja a Város portálja. Külön díjat kapott a Hosszú sétatéri a Gyöngyvirág, valamint a Kicsi kincsem óvoda egy-egy alkotása. A meséskertek május 31-ig látható Kazicsiligetben. Sokan félnek a tűrős darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre. Ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsák a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek fel.
1: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikcakos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító fajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
0: Hétfőn többnyire derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. 17 fok körül alakul a hőmérséklet. A folytatásban marad a száraz, napos idő, fokozatosan erősödő nappali felmelegedéssel. Csütörtöktől szombatig főként délelőttönként sok napsütésre kell számítani. Az értékek az átlag közelében maradnak, így nyugodt, kellemes tavaszi napok jönnek térségünkbe. A hét második felében is kedvező marad az idő.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Úgy bizony, például a Robin Restől vagy Whitney Houstontól, az első pedig a Black Legendé, a You See the Trouble With Me. 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó hetet, jó készülődést, jó munkát kívánok. Remélem, nem hagytam ki senkit és semmit. Ha mégis 0620 55 55 155, Alexandra Erik napja van, sok boldogságot minden ünnepeltnek. Maxim Leventa vagyok, ez pedig a
3: Best FM, a legjobb zenék.
5: 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hát főleg a focit nem kedvelő hölgyek most fogják be a fülüket. Újból foci VB év van. 2026-ot írunk, a labdarúgó világbajnokság döntőjét pedig július 19-én rendezik a New Jersey állambeli MetLife stadionban, és világszerte nézők millióit várják a képernyők elé, de nem csak a foci, a zenerajongókat is. A FIFA Instagram posztban jelentette be, hogy Shakira, Madonna és a K-pop szupercsapat a BTS lesznek a világbajnoki döntők történetének első félidei showjának headlinerei. A 2026-os VB, amelynek házigazdái az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, június 11-én rajtol majd Mexikóvárosban, és ott is lesz egy nyitó ünnepség, melynek főfellépője a reggaeton sztár J Balvin lesz. Az iménti névsorból most Shakira is hallható a dalban, Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar, ez a folytatása Besten. Jó reggelt, jó utat, jó hetet! Ha dugó baleset van, jöhet az info 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó híreim vannak a hét elején. Egyre kevesebb csapadék érkezik, közben egyre naposabb, melegebb időnk lesz majd a pünkösdi hosszú hétvégére. Azért egy-egy zápor zivatar is benne van a pakliban. A maximum ma 17 fok környékén alakul. Részletek és friss infók a hírekben. Mindjárt 8:30, a D-Light és a Groove is in the Heart már bekészítve, meg is hallgatjuk nem olyan sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A város is futott a futókörök napján. Május 20-áig zajlik a virágos Székesfehérvár kiosztása. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Több tízezer növény kerül a napokban a fehérvári otthonokba. A Városgondnokság május 20-áig osztja ki a virágos Székesfehérvár programban igényelt egynyári virágokat és muskátlikat. Adta hírül a város portálja. Az idei felhívásra csaknem 4000-re jelentkeztek. A kezdeményezés keretében nem csak virágcsomagokat lehetett kérni, hanem komposztkerteket, esővízgyűjtőket, valamint madár- és denevérudukat is. A legtöbben ezúttal is a növények mellett döntöttek. Cserpalkovics András polgármester szerint a program nem csak a város építését szolgálja, hanem a közösségek összefogását is erősíti, különösen a nyári, száraz időszak előtt. Székesfehérvár is csatlakozott a Futókörök napja országos kezdeményezéséhez. A helyi állomást a Halászligeti futópályán tartották, ahol a résztvevők közösen gyűjtötték a kilométereket a városért, írja az FMC. Egész nap futók, családok és sportegyesületek rótták a köröket. A cél a közösségi sportolás, az egészséges életmód és a mozgás örömének népszerűsítése volt. A Futókörök napját a Szabadidősport esemény szervezők országos szövetsége 6. alkalommal hívta életre. Idén 25 település kapcsolódott be az országos sorozatba. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdcsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 óra után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta a rádiónknak Fugter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
1: Híreink végén már is következik, hogyan alakul a mai és a következő napok időjárása. Hétfőn többnyire derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. 17 fok körül alakul a hőmérséklet. A folytatásban marad a száraz, napos idő, fokozatosan erősödő nappali felmelegedéssel. Csütörtöktől szombatig főként délelőttönként sok napsütésre kell számítani. Az értékek az átlag közelében maradnak, így nyugodt, kellemes tavaszi napok jönnek térségünkbe. A hét második felében is kedvező marad az idő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Van egy friss közlekedési infónk. Attila küldte, hello, M0, M1 felé Halászteleknél csak egy sáv járható, 4-5 kilométeres a dugó mögötte. Köszönjük szépen, ha van, jöhet a többi, 0620 55 55 155. A borús, szeles, esős, záporos, zivataros hétvége után napsütéssel indul a Dunántúlon a hét. Keleten még szükség lehet az esernyőkre, ott borongósabb lesz a mai nap. 17-18 fok körül alakul a maximum, és ahogy azt már megszokhattuk, ma reggel is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Már is itt van Jerry Halliwell-é, a Look at Me a Besten.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után nosztalgiázhatnak majd a klubberek. És a rockerek is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Fats & Small, Tankcsapda, csak kettő a hihetetlenül gazdag playlistből. Az ezredforduló legjobb dalaival jövök hamarosan újból.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
5: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
4: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Cup Kadett modelleket az Emaki-ban. Gyere el és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
7: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
8: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
9: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
8: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
10: Szamóca árusítás a Borbáskertben, a 63-as főút 88-as kilométerénél. Minden nap 9-től 18 óráig.
11: Részletek a Borbáskert Facebook oldalán.
12: Fezen, Székesfehérváron,
13: július 19-21,
12: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
13: Jegyek fezenfesztivál.hu.
14: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrien, első emelet és pakolgép. Pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Kapcsolódj ki, találkozzunk Siófokon. Részletek Siófok1 Facebook oldal és siófok.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A milleniumi vagy ezredéves emlékművet a székesfehérváriak csak három ágúként szokták emlegetni. 1972-ben a város alapításának ezredik évfordulóján állították fel. Az öreg hegy második legmagasabb pontján áll, amelyet felállításakor nagyon vegyesen fogadott a lakosság. A monumentális emlékmű 30 méter magas. A három darab dőlt, egyenként 8 tonnás, 32 méteres alumínium oszlop az emlékmű központjából közös pontból indul ki. Az oszlopokat hatalmas gyűrű veszi körül, amely 28,5 méter kerületű. Ezen 120 Fehérvárhoz kötődő történelmi alak, tárgy és jelkép stilizált domborműve látható. Ezek Kalló Viktor szobrász művész alkotásai. Az oszlopok Székesfehérvár három történelmi fordulópontjának szimbólumai. Ez pedig a Géza fejedelem által történt alapítás, az oszmán uralom alóli felszabadulás és a II. Világháború véget érése. A kompozíciót Skoda Lajos építész álmodta meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A héten is várják a véradókat. Keddenként tárlatvezetések vannak a Totus-Tusz kiállításon. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátó központ mellett csütörtökön a piac téri gyorsétteremben is várják az önkénteseket. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Egyetlen véradással akár három beteg gyógyulását is segíthetjük. Véradáshoz betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyigazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Májusban garantált tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállításon. A székesfehérvári Szent István Király Múzeum keddi napokon szervez vezetett programokat a Totus-Tusz teljesen a tiéd című tárlaton, amely a rendház épületében látható, közölte a város weboldala. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János Pál pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, miseruhákat, valamint a pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Mi is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsolja, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
2: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn többnyire derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. 17 fok körül alakul a hőmérséklet. A folytatásban marad a száraz napos idő, fokozatosan erősödő nappali felmelegedéssel. Csütörtöktől szombatig főként délelőttönként sok napsütésre kell számítani. Az értékek az átlag közelében marad.

0: Kitty. Teljesen másik párhuzamos valóságban élnénk, és akkor is, hogyha Emily Sandé odaér a felvételre, Naughty Boy La La La című dalát eredetileg ugyanis ő énekelte volna, végül Sam Smith jegyzi a vokált. Ezzel indul az óra, 4 perc elmúlt 9, hello, jó reggelt, jó hetet, Max Levente vagyok.
1: Best

Jazz FM, a legjobb zenék, egy friss közlekedési info az M6-osról Budapest felé. A Paks elkerülő szakaszán kialakított terelésben baleset történt. A 110-es kilométernél áll a forgalom, aki teheti, a 114-es jelű Paksi lehajtón át kerülhet a 6-os főúton. Jó utat! 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jön Krisztina Aguilera és a Come On Over a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Az American Idol győztese volt, ma már saját talk show-ja van, viszont véget ér hamarosan egy korszak. Az idei évaddal ugyanis búcsúzik a The Kelly Clarkson Show. Az énekesnő 7 évad után, a hét elején hivatalosan is bejelentett, hogy befejezi az NBC-n futó talk show-ját. A családjára szeretne koncentrálni, miközben továbbra is aktív szeretne maradni a zene világában. Na, az utolsó mondat az, amin a rajongóknak felcsillant a szeme. Addig is, amíg új Kelly Clarkson dalokat hallunk, jöjjön egy korábbi My Life Would Suck Without You a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Nagyje, ugyanis itt a fővárosban a záporos-zivataros hideg, szeles, borús, csapadékos hétvége után végre süt a nap, és ez a helyzet a Dunántúlon, míg az ország keleti felében még borongósabb a nap eleje, és ott további záporzivatar lehet. A maximum 17-18 fok körül alakul, de napról napra melegszik az idő. A pünkösdi hosszú hétvégére 26-27-28 fokok látszódnak körvonalazódni. Mi pedig megyünk is tovább gyorsan egy újabb kedvenccel a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Yeah, Usher-től, Lil Jon-tól és Ludacris-től.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, az M9-esen Szekszárdnál kigyulladt egy kamion, az 1-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha dugó baleset van, a hírek alatt is várom, 06 20 55 55 155. A hírek után, a délelőtt első órájában pedig jön többek között a Deep Swing. És az Iri Mafia is. Rövid szünet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen, Alcsútdobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Június közepéig várják a Deák Dénes ösztöndíj pályázatait. 20 óvoda kertészkedett az Icsi-ligetben. Hasznosak és ártalmatlanok a tűrős darazsak. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Június közepéig várják a pályázatokat a Deák Dénes ösztöndíjra. A Deák Dénes Alapítvány idén is lehetőséget kínál művészettörténészeknek, várostörténettel foglalkozó szakembereknek, néprajzkutatóknak, valamint doktori hallgatóknak kutató munkájuk támogatására. Olvasható a város weboldalán. A jelentkezéshez részletes kutatási tervet, szakmai önéletrajzot és ajánlást kell benyújtani. Az értékelés során előnyt jelenthetnek a Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes gyűjteményhez kapcsolódó témák. A nyertesek pénzbeli támogatást kapnak, valamint egy fővárosi lakás használatára is jogosultak lesznek egy éven át. Meséskertek születtek az Icsi-ligetben. 20 székesfehérvári óvoda vett részt a 7. Mesés kiskertek kertépítő versenyen. A gyerekek kedvenc jeleneteiket formálták meg növényekkel és kerti elemekkel. A rendezvény célja, hogy a kicsik közelebb kerüljenek a természethez és a növények gondozásához. A szakmai zsűri döntése alapján a felsővárosi óvoda szárazréti tagovodájának Holle anyu alkotása nyert. Második lett az Árpádúti óvoda gomba alatt mese jelenete, harmadik pedig az Árpádúti óvoda vízivárosi tagovodájának világkertészei munkája, írja a város portálja. Külön díjat kapott a hosszú sétatéri a gyöngyvirág, valamint a kicsi kincsem óvoda egy-egy alkotása. A meséskertek május 31-ig láthatók az Icsi-ligetben. Sokan félnek a tűrős darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak.

0: mert ott teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül ártalmasak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
1: Hétfőn többnyire derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. 17 fok körül alakul a hőmérséklet. A folytatásban marad a száraz, napos idő, fokozatosan erősödő nappali felmelegedéssel. Csütörtöktől szombatig főként délelőttönként sok napsütésre kell számítani. Az értékek az átlag közelében maradnak, így nyugodt, kellemes tavaszi napok jönnek térségünkbe. A hét második felében is kedvező marad az idő.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Guns N' Roses után szabadon Guns and Guitars, ugyanis a puskák és a gitárok is jól állnak James Blunt százados kezében. A brit hadsereg korábbi tisztje és 1973 című dala indítja az órát. Hello, 5 perc elmúlt 10, Max Levente vagyok.
2: Best FM.

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, az a Sound Lovers Runaway című dala folytatja 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az ezredforduló legjobb dalai pedig a pünkösdi hosszú étvégén is szólnak, méghozzá Alcsú dobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. Mi is ott leszünk, Majoros Rita vár mindenkit szeretettel, na és apró ajándékokkal.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információ az M6-osról. Több hallgatónk is jelezte, de itt a hivatalos. M6 Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, emiatt a rendőrség a 114-es jelű Paks csomópontban letereli a forgalmat Pakson át a 6-os főút felé. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Percek kérdése, és ráfordulunk a délelőtt utolsó órájára, amelyben olyan csemegékkel készültem, mint DJ Tonkától a Don't Be Afraid. Vagy egy kis Álmokfutók Lotfi Begivel, Náksival és Dr. Béressel. Telefon SMS Viber. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Földrengés volt Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Ezt a külügyminiszter jelentette be közösségi oldalán, miután a hétvégén telefonon tárgyalt ukrán kollégájával. Orbán Anita közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek először online formában egyeztetnek holnaptól. A cél, hogy ezek a beszélgetések alapot teremtsenek a kisebbségi jogok mielőbbi rendezéséhez. Ukrajna készen áll arra, hogy új lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban, ezt már az ukrán külügyminiszter mondta a kezdődő egyeztetések kapcsán. Andrej Sabiha közölte, a konzultációk célja, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Az átfogó ellenőrzés arra irányul, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. A fókuszban a műszaki karbantartó szprék és az autóápolási aeroszolok állnak. Ilyen ellenőrzés korábban nem volt, a cél, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, és akár maradandó sérülést is okozhat. Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes, a városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. Földrengés rázta meg Dél-Kínát, az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás, legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsuszamlások akadályozták. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak

Ezt a film a legjobb zenék. A 90-es évek elejére ugrunk vissza az időben. Jön a Heavy The End, a Boys és a Now That We Found Love. Az ezredforduló legnagyobb classic house trackjei pedig ma is mixben szólnak majd este 6 és 8 között a Night Shiftben. 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda a White Boy, 7 és 8 között Lauer Christian.

0: Best FM-ben a legjobb zenék. Tart a teljes útzár az M6-oson Budapest felé Paksnál. Az elkerülő szakaszon két baleset is történt. Emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. M7 Budapest felé a Veszprémi csomópont és a Lepsényi pihenőhely között egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél. Csak a belső sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után is szól majd valami, konkrétan ez a címe, Something, azaz valami, a Let's Go slágerének. Majoros Rita indítja már az óra első dalát és a délutánt. Jó étvágyat kívánok, Maxim Leventa vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről kezdődnek egyeztetések. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje, földrengés követelt áldozatokat Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Erről az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányülés előtt közösségi oldalán arról írt, hogy telefonon jelezte Antonio Costának, technikai szintű tárgyalások kezdődtek a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. A kormányfő kitért rá, hogy a tanács elnöke jelezte az ukrán elnöknek, minden további lépést meg kell előzzön a magyar kisebbség jogainak rendezése. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Felkészült a rohamra a NAV. Hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már több mint 2.200.000 SZIA bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyi jövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határideje május 20-a. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, ilyenkor a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére irányítják a figyelmet. A világnapon számos hazai múzeum rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várja a látogatókat. Földrengés rázta meg Dél-Kínát, az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek, és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás, legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsúszamlások akadályozták. Több eltüntet keresnek, egy 91 éves férfit élve találtak meg a romok alatt. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétfőt, könnyű hétkezdést kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok, töltsék velem ezt a délutánt is, egy kicsit hangolódjunk rá a hétre, vegyük fel a munkafonalát, vagy ebédeljünk együtt, én hozom a legjobb zenéket. Mindjárt jön az Ashwood és a Shine, Berry és az Ébredj vele, most pedig Glasgow és a Something indítja az órát, én pedig önökkel a hetet. Szép napot!
0: Best FM.

Budapest FM a legjobb zenéi. Hogy telt a hétvége? Nagyon remélem, hogy jól, és ki tudták pihenni magukat az esős, borongos időben, mondjuk sokat aludni, pihenni, kikapcsolódni, vagy akár bármilyen programot csinálni. Szóval jöhetnek akár a hétvégi beszámolók is, én pedig isteni zenéket hozok a délután folytatásában. Mondjuk Sean Paultól. Tényleg milyen volt a tegnap esti Sean Paul koncert? Budapesten koncertezett, ugye bár, ha valaki ott volt, akkor jöhet egy kis beszámoló. Én pedig hozom majd Blue Cantrell-el a Breathe című dal, de itt lesz a Savage Garden is, jön majd Perkes Olivér is, hamarosan közlekedési információkat hozok, napkérdését, meg mindenféle jót. Úgyhogy maradjanak velem, ne is hallgassuk az Ashwood dalát. Azt hiszem, a hét első délutánjára ez egy tökéletes indítás. Jön a Shine a West FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Veszte fel a legjobb zenék. Önök, akik autóban ülnek, teherautóban, vagy kamionban, bringán, bármilyen közlekedési eszközön, megköszönöm, hogyha ma is gondolnak rám, és hogyha látnak valamit az utakon, elküldik a közlekedési infót, vagy felhívnak 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az infók. Legutóbb azt kaptam, és kérdésem is van ezzel kapcsolatban, az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, úgyhogy a rendőrség a 114-es jelű csomópontban korábban leterelte a forgalmat. A kérdésem pedig az, hogy ez mindig, még mindig így van-e, úgyhogy M6-os autópálya főváros felé Paks elkerülő szakaszán 114-es jelű csomópont, még mindig leterelik-e az autósokat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az infókat. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Volvox és a Taps, így az óra végéhez közeledve. Pár perc és egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább. A Follow the Flow-val itt lesz az Anyám mondta. Yeah.

0: de itt lesz majd Jennifer Lopez is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még pár nap van az eszélye bevallásra. Hantavírus fertőzést azonosítottak Romániában. Napos, változóan felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala 18-19 is, amely szerdán este 8-ig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Tévhit, hogy összefüggés lenne az aszály és a jégkár mérséklő rendszerek között. Az Agrárkamara emlékeztetett arra, hogy a generátorokat az ivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és ezzel együtt az okozott károkat is. Leszögezték, hogy az időjárás más tényezőit nem tudja befolyásolni a jégkár mérséklő. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a rendszert. Hantavírus fertőzést igazoltak egy romániai férfinál. 8 kontakt személy került karanténba. A férfinál pénteken mutatott pozitív eredményt a teszt. Annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután kívánok a folytatásban is mindenkinek, 4 perccel járunk egy óra után, én pedig Majoros Rita vagyok. Na, hogy telik a nap, sikerült már beindítani a munkát, vagy elkapni a munkafonalát? Így a ebéd után jöhet a délutáni kávé mellé pedig egy jó kis Michael Jackson-dal. Indítok a You Rock My World, előtte itt az M&S. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

Best FM a legjobb zené. Kinek mi az a tehetsége, nevezzük így, amivel igazából nem megy semmire, mondjuk így. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Én például sokáig azt gondoltam, hogy az, hogy megnézek egy filmet, vagy egy sorozatot, és vagy egy dalszöveget egyébként, vagy egy dalt meghallgatok, akkor szinte már egy meghallgatás után tudok idézni a szövegből, a kettő után pedig a legtöbbet kívülről fújom, hogy ez, hát ezzel nem megyek semmire. Aztán rájöttem, hogy ez milyen jó, amikor kvízesteket tartok. Mert például én erre szoktam használni, de alapvetően nagyon-nagyon sokáig nem mentem ezzel a tehetséggel semmire. Na de kinek van még ilyen? 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Miközben Art for Dodger zenél Craig Daviddel, itt a Best FM-en. 3, 2, 1.

0: Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez, If You Had My Love dala után a 6-os főúton tessék figyelni, mert Budapest felé Paksá-kerülő szakaszán két baleset is történt korábban, a rendőrség pedig a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. Az előző órában kérdeztem a hallgatóktól, hogy ez így van-e még, és többen is írták, hogy bizony igen, úgyhogy tessék arra felé vigyázni. A 2-es főúton pedig Rétság térségében két autó ütközött az 54-es kilométernél, a Szendehely felé vezető oldalon csak a belső sáv autózható. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Ha bárki lát valamit, köszönöm, ha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt mindenkinek, pár perc múlva délután 2 órához érkezünk, már jönnek a legfrissebb hírek, aztán Subbase Monster. És jön Diana King is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erős honvédelmi törvényt ígért az új miniszter. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinél. Sztrájkolnak az olaszok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős honvédelmi törvénnyel kell védeni a magyar katonákat. Erről a honvédelmi miniszter beszélt közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus emellett a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozását is célként fogalmazta meg, hogy ne lehessen indoklás nélkül elbocsátani a katonákat. A változásokat már jövő év elejétől bevezetnék. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinál. Pénteken teszt mutatta ki a pozitív eredményt, most pedig laboratóriumi vizsgálat igazolta annak a vírustörzsnek a jelenlétét, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil, 8 kontakt szemét helyeztek karanténba. A román egészségügyi minisztérium közölte, a fertőzésnek nincs köze a luxus óceánjáron észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébik növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telel át tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes. A városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után 4 perccel is kitartás mindenkinek a munkában. Én Majoros Rita vagyok, főként Pistinek, mert tőle kaptam egy SMS-t, hogy egy pékségben dolgozik, még 4-ig nyitva vannak. Még 2 óra, de ő egyszerűen mindjárt elalszik, úgyhogy ivott gyorsan egy fekete kávét, és most várja még a vevőket. Na, neked is küldök egy jó kis muli dalt, jön a Dáb, és persze kitartás mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén ugyebár pünkösdi hosszú hétvége lesz, illetve a Válvölgyi Fesztivál is újra megrendezésre kerül, ami idén már 10 éves, mi pedig ott leszünk, és onnan szól majd a Best FM leges legjobb zenei kavalkádja 90-es, 2000-es évek a Válvölgyi Fesztiválról, úgyhogy szombaton és vasárnap délután találkozzunk ott, és olyan nagyszerű sztárokat hallgassunk élőben, mint mondjuk Horváth Tamás, de addig hangolódunk rá, mondjuk a Fehér Hollóval, úgyhogy pár perc múlva ezt a dalt is hozom. De itt lesz ma még a folytatásban a Bermuda is, és a Monte Carlo, most pedig Segi és a Hey Sexy Lady.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Júci írt a Terész körútról, hogy az Oktogonnál baleset történt, úgyhogy Budapesten itt kell fennakadásra számítani. Az egyes főúton pedig Biatorbágy térségében arra kell számítani, hogy az M1-es és az M0-ás találkozásának közelében egy kamion rakománya borult a burkolatra, úgyhogy a 11-es kilométernél lévő körforgalomban sávzárás van és torlódás. Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-as autóútra is, itt is a külső sávon arra szólnak az autók. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk továbbra is, várom az útinfókat. Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrien, első emelet és pakolgép. Pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Kapcsolódj ki, találkozzunk Siófokon. Részletek Siófok egy Facebook oldal és siófok.hu.
0: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A város is futott a futókörök napján. Május 20-áig zajlik a virágos Székesfehérvár kiosztása. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Több tízezer növény kerül a napokban a fehérvári otthonokba. A Városgondnokság május 20-áig osztja ki a virágos Székesfehérvár programban igényelt nyári virágokat és muskátlikat. Adta hírül a város portálja. Az idei felhívásra csaknem 4000 jelentkeztek. A kezdeményezés keretében nem csak virágcsomagokat lehetett kérni, hanem komposztkerteket, esővízgyűjtőket, valamint madár- és denevérudukat is. A legtöbben ezúttal is a növények mellett döntöttek. Cserpalkovics András polgármester szerint a program nem csak a város építését szolgálja, hanem a közösségek összefogását is erősíti, különösen a nyári, száraz időszak előtt. Székesfehérvár is csatlakozott a futókörök napja országos kezdeményezéséhez. A helyi állomást a Halesztligeti futópályán tartották, ahol a résztvevők közösen gyűjtötték a kilométereket a városért, írja az FMC. Egész nap futók, családok és sportegyesületek rótták a köröket. A cél a közösségi sportolás, az egészséges életmód és a mozgás örömének népszerűsítése volt. A futókörök napját a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetsége 6. alkalommal hívta életre. Idén 25 település kapcsolódott be az országos sorozatba. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdcsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 óra után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta a rádiónknak Fugter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert az együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
2: Híreink végén már is következik, hogyan alakul a mai és a következő napok időjárása. Hétfőn többnyire derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. 17 fok körül alakul a hőmérséklet. A folytatásban marad a száraz, napos idő, fokozatosan erősödő nappali felmelegedéssel. Csütörtöktől szombatig főként délelőttönként sok napsütésre kell számítani. Az értékek az átlag közelében maradnak, így nyugodt, kellemes tavaszi napok jönnek térségünkbe. A hét második felében is kedvező marad az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Fehérvár, hello Velence, nagyon vidám, kellemes hétfő délután kívánok Önnek, így május 18-án elstartolt egy újabb hét, amikor is Erik és Alexandra nevű hallgatóink a névnaposok, hát nekik pedig sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Nagy Detti, a folytatásban egészen 18 óráig tartson velem, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ma délután 16:30-kor egy különleges programra várják az érdeklődőket Székesfehérváron. A Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség és a Vörösmarty Társaság közös programmal emlékezik meg ugyanis Gróf Széchenyi Viktor főispán születésének 155. évfordulójáról. A Kossuth utca 14-es szám alá várják az érdeklődőket, ahol a megnyitót és a köszöntőt követően dr. Demeter Zsófia történész tart majd előadást a 20. század vármegyei és székesfehérvári közéletének meghatározó alakjáról. 1935. decemberében kapta meg ő egyébként a Székesfehérvár díszpolgára címet, két periódusban volt ő Fejér vármegye és Székesfehérvár szabadkirályi város főispánja, 1935. decemberében pedig megkapta a Székesfehérvár díszpolgára címet. Erről is hallhatunk infókat a ma délutáni ingyenes előadáson, amelyre sok szeretettel várják az érdeklődőket. Na de mi is itt a Besten utazunk egy picikét az időben, viszont nem megyünk ilyen messzire vissza, csak a 90-es, 2000-es évekig, egészen pontosan 1991-be, amikor is a Dimples D kijött a Sucker DJ-vel. Ezzel megyünk tovább már is a folytatásban itt a

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hétfő délután van, elstartolt egy újabb hét, és tudja, ilyenkor megszoktuk nézni, hogy a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai merre felé várnak minket díradásra, hiszen azt tudjuk, hogy a székesfehérvári területi vérellátóban a Seregélyesi út 3-as szám alatt minden hétköznap reggel 8 órától várják az önkénteseket, de emellett még külső helyszíneken is adhatunk vért. Ezen a héten például csütörtökön az egyik székesfehérvári gyorsétteremben a Piac téren 11 és 17 óra között, illetve 13 és 15 óra között Dunaújvárosban a Vasnyi utca 10-es szám alatt. Aztán pénteken a Sárszent Miklósi Zengő Jóvi is kinyitja kapuit a donorok előtt 14 és 18 óra között, vasárnap pedig Kislángon a Tamási Áron általános iskolában nyújthatjuk a karunkat. Mert az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát, de tudja, lakcímkártya, tajkártya és személyi mindenféleképpen legyen önnél. Ez nagyon-nagyon fontos, na meg a Best FM is, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal könnyedebben telik az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

Beszállt egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Május 18-a van, vészesen közeledik az a határidő, amelyre mindenféleképpen figyelnünk kell a bevallást illetően, ugyanis május 20-a a TESZIA bevallás benyújtásának határideje. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetet, mert bizony még lehet vele teendőnk, úgyhogy most még kiegészíthetjük azokkal a jövedelmekkel, amelyekben 2025-ben részesültünk, viszont a NAV-nak nincs róla adata. Az bizony bele kell írni a tervezetben, mint ahogy azt is, hogyha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Ehhez a NAV weboldalán egyébként videós segédleteket is találhatunk. Az egyéni vállalkozóknak, az áfás magánszemélyeknek és az őstermelőknek pedig mindenféleképpen foglalkozniuk kell a bevallással, mert az övék nem válik automatikusan érvényessé május 20-ával, nem úgy, mint a magánszemélyeké. A tervezeteket csak azt kezelheti online, akinek van ügyfélkapus regisztrációja vagy DAP regisztrációja, ehhez pedig a NAV 1819-es ingyenes infóvonalán is kérhet segítséget, vagy pedig az ügyfélszolgálatokon személyesen, így Székesfehérváron a Mátyás Király körúton. Hogyha viszont bármilyen hallgatói észrevétele vagy közlekedési infója van a térség útjairól, akkor a Best FM forró drótját érdemes tárcsázni, hogy tudjunk szólni többi utolévő hallgatóknak, hogy merre felé nem érdemes közlekedni, hogy merre felé számítson fennakadásra, vagy éppen merre érdemes kerülni. 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Vér nem válik vízzé.
2: Vér nem válik, a vér nem válik vízzé.
1: Az órát pedig Anasztézsa kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: A héten is várják a véradókat. Keddenként tárlatvezetések vannak a Totus Tus kiállításon. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátó központ mellett csütörtökön a piac téri gyorsétteremben is várják az önkénteseket. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Véradáshoz betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyigazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Májusban garantált tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállításon. A székesfehérvári Szent István Király Múzeum keddi napokon szervez vezetett programokat a Totus Tus teljesen a tiéd című tárlaton, amely a rendház épületében látható, közölte a város weboldala. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János Pál pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, miseruhákat, valamint a pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Mi is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsolja, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
3: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn többnyire derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. 17 fok körül alakul a hőmérséklet. A folytatásban marad a száraz napos idő, fokozatosan erősödő nappali felmelegedéssel. Csütörtöktől szombatig főként délelőttönként sok napsütésre kell számítani. Az értékek az átlag közelében maradnak, így nyugodt, kellemes tavaszi napok jönnek térségünkbe. A hét második felében is kedvező marad az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után folytatódik a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en, méghozzá a 90-es, 2000-es évek bestjeivel. Hát micsoda meglepetés, ugye? Mert hogy ezeket non-stop játsszuk Önnek 0-24-ben megállás nélkül. Itt a Besten, ahol pörög majd az idő a halott pénztől, az órát pedig, ahogy ígértem, Anasztézsa kezdi már is.
0: 101.8 és 90.4 Best

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a halott pénztől szólt az idő az elmúlt percekben, és bizony az idő nagyon-nagyon rohan, ezt abból is láthatjuk, hogy már május 18-a van, nem tudom ön, hogy van vele, én még tisztán emlékszem a szilveszter minden egyes pillanatára, olyan, mintha tegnap lett volna, aztán tényleg kettőt pislogtunk, és már is itt vagyunk a nyár küszöbén. Egy hét múlva például már pünkösd lesz, de érdemes észben tartani, hogy a hulladékszállítás menetrendje nem változik, a megszokott rend szerint zajlik, majd éppen ezért arra kérik az érintetteket, akiknél egyébként is hétfő reggel szokták elvinni a depónia munkatársai a hulladékot, hogy reggel 5 óráig helyezzék ki a gyűjtőedényeket az ingatlanok elé, ne kelljen majd papucsban meg pizsiben futni utánuk, mert esetleg késő jut eszünkbe, hogy hoppá, ma éppen hulladékszállítási időpont van. Viszont a hulladékkezelő központ és a személyes ügyfélszolgálatok zárva tartanak 25-én, a többi napon zavartalan nyitvatartással működnek, kivéve az oroszlányi ügyfélszolgálat, ennek részleteit pedig megtalálja a depónia weboldalán. Életünk legjobb zenének lejátszása is teljesen zavartalanul zajlik, az év minden egyes napján bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, ahol a folytatásban a Wakefield slágerét pörgetem.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a családi afférról dalolt nekünk az elmúlt percekben Mary J. Blige. Na de a családi problémák mellett zenés darabokkal, klasszikus bohózatokkal és vígjátékokkal is találkozhatunk ezen a nyáron Kápolnásnéken, hiszen startol a Csajági Laura szabadtéri színpad nyári évada. A Velencei tó partjára 10 produkció érkezik ebben a szezonban, musicalektől egészen a bohózatokig. Láthatunk majd saját bemutatókat és vendégprodukciókat is, hiszen érkezik idén is a Játékszín, a Veresegy Színház, a Fórum Színház és a Pannonvás Színház is a kápolnásnéki közönség elé. Június 26-án nyit a szezon Jonathan Larson önéletrajzi musicalja a Tic Tac Boom című előadással. A nyári évad augusztus 28-án zárul majd a Volt egy fiú című koncertszínházi estel. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei időszakában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjeit pörgetjük önnek, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem, amikor is érkezik Heinz Gábor Biga és Janka közöse a zene, te vagy itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Cup Kadett modelleket az Emaki-ban. Gyere el, és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu. Vezen Székesfehérváron. Július 19-21. Azaria, Jude Law, Halott Pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek vezenfesztivál.hu.
3: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A leg

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben megkezdték a munkálatokat a Fehérvíz szakemberei, méghozzá a víztornyoknál elkezdődött a karbantartási munka, ami miatt több víztorony is üzemen kívül volt és lesz a következő hetekben Vármegyénkben. De nem kell aggódni, a vízszolgáltatás folyamatos marad, viszont időszakos nyomáscsökkenést tapasztalhatunk. Ugye a múlt héten Székesfehérváron a Zsolnai úti víztorony karbantartása volt a fókuszban, ezen a héten pedig a Pátkai víztorony következik, május 21-én 9 órától ideiglenesen üzemen kívül lesz, a munkálatok pedig május 26-án 10 óráig tartanak majd. Börgöndön május 26-án kezdődnek a munkálatok, és május 29-én délig tartanak az előzetes tervek szerint. Életünk legjobb zenéinek lejátszása viszont nem szünetel, megállás nélkül pörgetjük önnek, nem szenvedünk hiányt, szerencsére van belőlük jó sok bőven. Így például Kenny Williams és Mooney Love közös a Saturday, amit már is játszom önnek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incifinci szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök vissza a folytatásban is, olyan jó kis dalokkal, mint a Porszem a Follow the Flow-tól. Az órát pedig a szeptember slágerével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrien, első emelet és pakolgép. Pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Kapcsolódj ki, találkozzunk Siófokon. Részletek Siófok1 Facebook oldal és siófok.hu.
0: Fezen, Székesfehérváron, július 19-21, Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Június közepéig várják a Deák Dénes ösztöndíj pályázatait. 20 óvoda kertészkedett az Icsiligetben. Hasznosak és ártalmatlanok a tőrős darazsak. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Június közepéig várják a pályázatokat a Deák Dénes ösztöndíjra. A Deák Dénes Alapítvány idén is lehetőséget kínál művészettörténészeknek, várostörténettel foglalkozó szakembereknek, néprajzkutatóknak, valamint doktori hallgatóknak kutató munkájuk támogatására. Olvasható a város weboldalán. A jelentkezéshez részletes kutatási tervet, szakmai önéletrajzot és ajánlást kell benyújtani. Az értékelés során előnyt jelenthetnek a Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes gyűjteményhez kapcsoló témák. A nyertesek pénzbeli támogatást kapnak, valamint egy fővárosi lakás használatára is jogosultak lesznek egy éven át. Meséskertek születtek az Icsiligetben. 20 székesfehérvári óvoda vett részt a 7. Mesés kiskertek kertépítő versenyen. A gyerekek kedvenc jeleneteiket formálták meg növényekkel és kerti elemekkel. A rendezvény célja, hogy a kicsik közelebb kerüljenek a természethez és a növények gondozásához. A szakmai zsűri döntése alapján a felsővárosi óvoda szárazréti tagóvodájának Holle anyu alkotása nyert. Második lett az Árpádúti óvoda gomba alatt mese jelenete, harmadik pedig az Árpád úti óvoda vízivárosi tagóvodájának világkertészei munkája, írja a város portálja. Külön díjat kapott a Hosszú sétatéri a gyöngyvirág, valamint a Kicsi kincsem óvoda egy-egy alkotása. A meséskertek május 31-ig láthatók az Icsiligetben. Sokan félnek a tőrős darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsák a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek fel.
8: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például a gyökérkárosító fajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapat.
7: Hétfőn többnyire derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. 17 fok körül alakul a hőmérséklet. A folytatásban marad a száraz, napos idő, fokozatosan erősödő nappali felmelegedéssel. Csütörtöktől szombatig főként délelőttönként sok napsütésre kell számítani. Az értékek az átlag közelében maradnak, így nyugodt, kellemes tavaszi napok jönnek térségünkbe. A hét második felében is kedvező marad az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Már is indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90,4-en. Egy újabb 60 perc a 90-es, 2000-es évek bestjeivel, a kedvenceinkkel, amikre óriásiakat bulisztunk a megjelenésükkor. Lehet, hogy éppen lassúzott a Faith No More Easy című dalára, vagy szerelembe esett a Well Hello slágerére, de lehet, hogy a Cry For You-t énekelte hangosan.
9: 101.8 és 90,4 best.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Hősök Maradok Band című dalat szólt az elmúlt percekben. Hát lehet, hogy éppen ezt a dalt fütyörészik, csicsergik azok az erdei füles baglyok is, akiket most felkutathatunk a környékünkön, mert hogy a Fejérvár megyeiek köré is várják az adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai. Mivel legutóbb annyira aktív volt a lakosság, hogy nagyon jól sikerült a januári felmérés, a telelő erdei füles baglyok felmérése, ezért gondolták azt, hogy folytatják a fajra vonatkozó országos adatgyűjtést. Így Fejérvár megyéből is várják az infókat erről az éjszakai életmódot folytató madárkáról. De ne aggódjon, nem kell fejvesztve éjszaka keresgélni őket, hiszen bár költőhelyük rejtett, viszont nagyon könnyen felmérhető, ugyanis a madarakat nem kell hozzá látni, csak hallgatóznunk kell néhány percet az esti szürkület óráitól kezdve. Ezt hetente egy-két alkalommal megismételjük júniusig, és akkor már meg is vagyunk a felméréssel, mert hogy a fiókák jellegzetes, mással összesen téveszthető hangját kell keresni. Higgyel, megismeri. Nem tudom, mennyire emlékszik néhány évvel ezelőtt itt Székesfehérváron, az Ibl Miklós lakótelepen, illetve még a Tóvároson is voltak erdei füles bagoly fiókák, akik olyan hangosan csiviteltek, vizsitoztak esténként, hogy már a közösségi oldalakra is felkerültek, hogy valaki tudja, mi ez a hang, és hogy egyáltalán mikor fejezi be, és mikor lesz csend. Hát örüljünk nekik, hogy itt vannak velünk ezek a kis madárkák. Nekem volt olyan időszakom, amikor hajnali 3 és 4 óra között érkezett a harkály az ablak előtt lévő fára, és ott kopogtatott, úgyhogy mindegyiknek megvan a maga szépsége. Na de hogy mi újság van most itt hétfő délután Székesfehérvár és a Velencei tó környékének útjain, én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla egy üzit, hogyha van bármilyen közlekedési infója. 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben újra egy csodálatos égi jelenséget láthatunk, az éjszakai égbolton. Ugye az elmúlt időszak tulajdonképpen hétről hétre kecsegtett minket jó kis látnivalókban, legyen szó akár nagyon fényes bolygókról, vagy nagyon sok hullócsillagról, vagy éppen olyan együttállásról, amit május 20-án nézhetünk meg. Az esti égen egy elbetűt formáz majd a Jupiter, a Holdsarló, és az ikrek csillagkép két csillaga, tehát ez egy négyes együttállás lesz, amit május 20-án tekinthetünk majd meg. Jó hír, hogy a jelenség szabad szemmel is jól látható lesz, könnyedén megfigyelhető lesz, úgyhogy nincs szükség hozzá távcsőre. Az együttálló égitestek alatt ragyogó esthajnal csillag pedig csak tovább emeli majd a jelenség fényét. 21 óra 45 perc körül lesz érdemes a nyugati égbolt felé fordulni, és ott már egyből észrevesszük majd ezt a jó kis együttállást, ezt az elbetűt, amit, hogyha elég kreatív valaki, és mondjuk a párját elviszi egy esti kis randira, és elbetűvel kezdődik a párja neve, akkor el tudja neki mondani, hogy látod, drágám, neked szerveztem ide az égre. Emellett egyébként egy másik érdekes együttállás is lesz majd az égen, de ez halványabb lesz, 21:55-kor a Vénusz az ikrek csillagkép halmaza mellett jár majd, de ez csak egy nagyobb binokulár vagy távcső segítségével lesz majd megfigyelhető. Olvasható a Svábhegyi csillagvizsgáló közleményében. Hogyha viszont biztosra szeretne menni, akkor érdemes Székesfehérvár vagy a Velencei tó térségének fényeitől kicsit távolabb eső helyet keresni a csillagok kémleléséhez, hogy a fényszennyezettségtől minél távolabb kerüljünk, és akkor így nyugodtan, zavartalanul tudjuk vizsgálgatni az éjszakai égboltot, miközben a romantikus aláfestésről a Best FM gondoskodik. Önnek elég csak a 101,8-ra és a 90,4-re hangolni, ahol 0-24-ben megállás nélkül pörögnek a 90-es, 2000-es évek bestjei.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szamóca árusítása Borbáskertben a 63-as főút 88-as kilométerénél minden nap 9-től 18 óráig. Részletek a Borbáskert Facebook oldalán.
3: Fezen, Székesfehérváron, július 19-21, Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
4: Minőségi fűnyíró traktort keresel? Válaszd a Stiga modelleket az Emaki-ban. Gyere el, nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Whitney Houston és George Michael közöse után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy és indul vele a hétfő esti parti. Én pedig a New Level Empire Valami Legyen című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a keddi perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok önnek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosságra hozzák a bicskei kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A nap felkészült a rohamra, északkeleten lehet még eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 eszia bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyjövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határidő ideje, május 20-a. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR-teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hírül az egyik biztosítás közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. A baleseti adatok alapján a villanyrollerek egyre komolyabb közlekedés biztonsági kihívást jelentenek. Változékony időnk lesz, az összefüggő felhőzet lassan szakadozik, de keleten és északkeleten estig maradhatnak még felhők, néhol kisebb eső zápor is előfordulhat, főként északkeleten. Többfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet általában 17 és 21 fok között alakul, de a tartósabban felhős tájakon ennél hűvösebb lehet. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap főként délnyugaton és északkeleten lehet zápor, elvétve zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül. Mixben megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéi.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655555155 a telefonszámunk, ahol a Viber üzenetet is, és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra.

0: FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

picikét, de tényleg csak egy nagyon picikét, pont arra lesz időnk nekünk is, hogy helyet cseréljünk Krisztiánnal, ő jön ide a lemezjátszók mögé, én meg csak a mikrofon mögött maradok, de maradok egészen éjfélig, Krisztián pedig héttől.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiemelt prioritás az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Itthon nincs járványveszély a hantavírus miatt, főleg északkeleten lehet eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. Arról is beszélt, hogy holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt, erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony, egy szélesebb körű terjedés esélye, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. A szakemberek elsősorban a rákcsálók elleni védekezésre hívják fel a figyelmet, mivel a vírus terjedésében ezek az állatok játszhatnak szerepet. Drámai emelkedést jelzett a halálbüntetések számában a világ egyik vezető jogvédő szervezete. Tavaly legalább 2707 kivégzést hajtottak végre világszerte, ami több mint 4 évtizedes rekord. A legtöbb eset néhány országra koncentrálódott, különösen Iránban és Szaúd-Arábiában nőtt meg jelentősen a számuk. A jelentés szerint a kivégzések csaknem fele kábítószerrel kapcsolatos ügyekhez kötődött. Bár a számok meredeken emelkedtek, a halálbüntetést ténylegesen alkalmazott az államok továbbra is viszonylag szűk körben maradtak, miközben Európában és Közép-Ázsiában továbbra sem jegyeztek fel ilyen eseteket. Ma van a múzeumok napja. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a kulturális kincsekre, történelmi emlékekre és szellemi értékekre, amelyeket a közgyűjtemények őriznek. Magyarországon is számos intézmény csatlakozott a programsorozathoz. Az összefüggő felhőzet lassan zsugorodik, néhol kisebb eső, zápor eső az északkeleti tájakon előfordulhat. A maximum hőmérséklet többnyire 17 és 21 fok között várható, de néhol 1-2 fokkal magasabb, a tartósabban borult keleti északkeleti tájakon pedig pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Holnap helyenként nagyobb eséllyel a délnyugati, illetve északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső, illetve zivatar is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Átfogó állami átvilágítás következik, fellélegezhetnek az allergiások egy picit. Az aranylabdás megsérült, lehet, hogy nem játszik Budapesten a BL döntőn. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Átfogó állami átvilágítást jelentett be a kormány a kabinetülés után. Felülvizsgálják a Paks 1 üzemidő hosszabbítását és a Paks 2 beruházást. Teljes ellenőrzés jön a közmédiánál, valamint áttekintik az állami ingatlanok helyzetét is. A kabinet visszakérni a Nobel-díjas Krausz Ferenc alapítványának kifizetett 20 milliárdos előleget, újra szabályozná a végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszert, miközben a vendégmunkások helyzetéről is új döntések készülnek. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Szabolcs-Szatmár-Berekben. A héten a holtágaknál, tavaknál és nádasoknál borított vízparti területeken zajlanak biológiai kezelések. A szakemberek olyan természetes baktérium által előállított készítményt használnak, amely kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja. Más élőlényeket nem veszélyeztet. Az esők után újabb felmérések jönnek, ezért május végén még nagyobb területeken indulhatnak beavatkozások. A katasztrófa védelem arra is figyelmeztet, hogy a ház körüli pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyoginvázió ellen. Egy kicsit fellélegezhetnek az allergiások. A lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Lehet, hogy nem játszhat Ousmane Dembélé Budapesten. A Paris Saint-Germain támadója a hétvégén sérült meg. Egyelőre így kérdéses, hogy a tavalyi aranylabdás játszhat-e a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal ellen. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szél csendes, hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 2012-ben ezen a napon mutatták be a Csatahajó című skifit, amelyben először próbálta ki magát színésznőként Rihanna. Hogy is szokták mondani, hogy legalább megpróbálta. Sokkal jobban járt mindenki azzal, hogy továbbra is inkább az éneklésre koncentrált. Az SOS érkezik hamarosan itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék 2014-es Balaton Soundos fellépések után 11 évet kellett várni ismét a Deep Dish-re, de szerencsére jöttek, és itt voltak tavaly májusban, és most már nem kell rájuk megint 11 évet várni, mert hogy idén júniusban ismét jönnek Budapestre, állításuk szerint egy klasszik szettel, szóval valószínűleg Ali és Sharam ezt is pörgetni fogják majd. Jön a Deep Dish és a Flashdance.

Best FM a legjobb zenék. Volt ő már a zsűriasztal mindkét oldalán. Sőt, közben még műsorvezetője is volt annak a tehetségkutatónak, ahol a 6. évadban második helyezést ért el. És nem mellesleg 4 napja ünnepelte 42. születésnapját a most érkező Olly Murs, akinek, hogyha hát 2008-ban nincs az a csúnya futballsérülése, akkor lehet, hogy most egy nagyon tehetséges futballistáról és nem egy nagyon tehetséges énekesről beszélnénk. Jön a Dance With Me Tonight itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, az 1999-es megjelenése óta ezt a dalát Sting kivétel nélkül minden eddigi magyarországi koncertjén játszotta. Mindegy, hogy az a Hősök terén volt Segivel, vagy egyedül valamelyik arénában, a Desert Rose általában mindig a koncert vége felé felcsendült a setlistben, úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy ez idén nyáron is majd pontosan ugyanígy fog történni. Jön Sem Mamival és a Desert Rose-zal Sting, itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kormány felgyorsítaná az uniós pénzek hazahozatalát. Egyre több az elektromos roller baleset. Főleg északkeleten számíthatunk esőre. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a Bicske ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja. Továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt. Tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik.
1: Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hírül az egyik biztos közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR-teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. A gomoly felhők nagy része késő este feloszlik, nagy területen derült vagy gyengén fátyol felhős lesz az ég. Északkeleten, illetve kisebb körzetekben délnyugaton felhős, borongós lehet az idő, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul, a borult északkeleti részeken lesz enyhébb a hajnal. A derült, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Zongora, trombita és egy lemezjátszó. Ezek a hangszerek lesznek nagyon hangsúlyosak egy-egy dalban a következő órában itt a Besten. A Bonfunk MC's freestylerjében fognak majd scratchelni, mint az állat. A trombita az Asfri kantalupjában lesz nagyon-nagyon hangsúlyos. A zongora, vagyis a piano pedig az óra első dalában érkezik Eric Christophe.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Let's go get 'em.

Best FM a legjobb zenék, hát hogyha túléltük ezt a hétvégét, akkor ez az egy-két nap még ilyen esősebb hangulatban meg sem fog kottyanni, ráadásul most már a nappali maximum is 18.

Best FM a legjobb zenék, a producerek, illetve a szereplők részéről is megvan a hajlandóság, hogy a Michael című életrajzi filmnek minél hamarabb elkészítsék a folytatását, és ki tudja, lehet, hogy annak a forgatókönyve már fog tetszeni annyira Janet Jacksonnak, hogy beleegyezik abba, hogy ő is szerepeljen a film.

még ha úgy veszünk, akkor a siker egyik fokmérője is lehet az, hogyha kamu világ körüli turnét hirdetnek a neveddel, úgyhogy kedves Pink rajongók, ez az a nektek rossz hír, hogy a 26-os világ körüli turné egyáltalán nem igaz. Jön a Stupid Girl!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nincs közvetlen járványveszély a hantavírus miatt. Kiemelt fontosságú az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Hajnalban párára ködre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt. Erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony egy szélesebb körű terjedés esélye, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, sokan érdeklődtek a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett.
1: Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 SZIA bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szél csendes, hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy igazi filmzene és egy filmzene átirat érkezik a következő órában itt a Besten. Az úgymond igazi filmzene az a Wild Wild West lesz. Mi meglepő a Wild Wild West című filmből. Köszönhetően Will Smithnek. Az a bizonyos átirat pedig az amerikai szépség fő dallamára épülő American Dream, jön már is Jakarta.
3: Ez a Night Shift a Best

And when you do it like

Bestefem, a legjobb zenékhoz ugye megvan, hogy a Csaj nem jár egyedül című filmben, amikor a szalagavatón az osztálya Rockefeller Skankre nyomja, akkor Asher a DJ a lemezjátszók mögött. Most meg ő jön, és egy DJ-ről énekel. DJ Got Us Falling in Love, itt a Besten.

Best of a legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állítólag

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszülnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagylemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Továbbra is tartom azt az elméletemet, hogyha a hétfőn túl vagyunk, akkor a nehezén túl vagyunk. Úgyhogy kitartás, még egy óra, és mindenki túl lesz a nehezén. Ebben az utolsó mai 60 percben pedig érkezik majd Junior Jacktől a Stupid Disco, Árástól a Boroboro, George Michaeltől a Too Funky, a sor legelején pedig a Matchbox 20 és a How Far We Come.
1: Ez a Night Shift a Best

0: kegyetlen, mint halottját az
1: ég. Beszlepem a legjobb zenék, hogy ha bárki biztosra akar venni és szeretne egy tuti top 10-es dance slágert, hát akkor a Pointer Sisters Dermi című dalához jöjjön vissza, mert az eredetiben is és átdolgozásban is azért 20 évente mindig ott van a legjobbak között. 85-ben az eredeti volt a dance chart első helyezettje, 19 évvel később, 2004-ben pedig Junior Jacknek köszönhetően volt ott a listák élén. Szóval lassan megint aktuális lenne egy így 2026-ban. Jön a Stupid Disco, itt a Best-en, a legjobb zenék között.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt,

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék az 1990-es Freedom című George Michael Dal videóklipjénél volt először az a koncepció, hogy az énekes maga ne is jelenjen meg a videóklipben, szerepeljenek helyette szupermodellek. És aztán ugyanezt vitték tovább a most érkező Dal videóklipjébe, és hát nyilván, hát hogyha az ember forgathat kétszer szupermodellekkel, akkor miért ne tenné meg, ugye? Jön George Michael és a Too Funky!

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Pause to change.

Best FM a legjobb zenék, New Millennium után és All Summer Long előtt mit is mondhatnék, hát hogy szerencsére a nyári időjárásra kevesebbet kell várni, mint egy új ezredfordulóra, viszont a Night Shift-re még annyit se kell várni, mert az már holnap itt lesz. A mainak meg ezzel vége van. Holnap, mivel kedd lesz, hangyával fogunk majd funkit pörgetni 6 és 8 óra között a Night Shift legelején. All Summer Long, Kid Rock érkezik, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.